ɛnwom no ɛnyɛ ha na ɛyɛ mede o ɔse masia meti wo nkoa ne megyefo but deɛ ɛtoa so ne na ɛyɛ mede